0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át. Ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti ország rész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenghet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: A kánikulában fontos a takarékos vízhasználat. A tartós hőség az állatok számára is megterhelő. Klimatizált helyiségek várják a velenceieket. Jó reggelt kívánok, Papp Klaudia vagyok. Tervezett áramszünetre kell készülni Fehérváron, a Bórtelepen és az Almási telep környékén. Az EON tájékoztatása szerint ma hálózatkarbantartási munkák, valamint villanyoszlopcsere miatt délutánig több utcában átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az érintett háztartásoknak érdemes előre számolniuk az átmeneti szolgálat kieséssel. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. A tartós hőség a házi kedvenceket is komolyan megviseli. A FEMA Állatmentő Egyesület közösségi oldalán arra kéri a gazdákat, hogy mindig biztosítsanak friss ivóvizet és árnyékos pihenőhelyet, a sétákat pedig lehetőség szerint a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsék. Arra is felhívják a figyelmet, hogy még rövid időre sem szabad élőlényt parkolóautóba hagyni. Ha a Fejér vármegyében bajba jutott, víz nélkül maradt vagy rossz állapotban lévő állatot látnak, értesítsék a FEMA Állatmentő Egyesületet, közvetlen életveszély esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót. A következő napokban is rendkívüli hőségre kell készülni. A legmagasabb fokozatú hőségriasztás idején a nappali csúcshőmérséklet több helyen is 37 fok fölé emelkedhet, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint a tűző nap kerülése. Székesfehérváron ivókutak, ivócsappá alakított tűzcsapok, valamint az Alba Pláza, Fehérpalota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségei is a lakosság rendelkezésére állnak. Fehér vármegyében összesen 173 légkondicionált helyiség segíti a felfrissülést, tájékoztat a FEOL. A Csitárigi Emír úszoda és strandfürdő a hőség idején meghosszabbított nyitvatartással várja a vendégeket, július 1-től pedig az úszoda is minden nap estig tart nyitva. Közös mozgásra várják a fehérváriakat a Halászligetben. Székesfehérvár önkormányzata és a Honvéd Szondi György Sportegyesület tömegsport szakosztálya kedden nyári futás és gyalogpróbát szervez, ahol minden korosztály saját tempójában futva vagy sétálva is kipróbálhatja állóképességét. Tájékoztat a város oldala. Az ingyenes programhoz előzetes regisztráció nem szükséges, a jelentkezés a helyszínen történik. A résztvevők maguk dönthetik el, mennyi ideig szeretnének mozogni, a teljesítés követően pedig szakmai konzultációra is lehetőség nyílik. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blair Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: A hőség az állatokat is megviseli. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán arról írt, hogy a Sóstó Vadvédelmi Központban jelenleg a szezon legforgalmasabb időszakát élik, folyamatosan érkeznek az újszülött mókusok, fecskefiókák, sünök és kölyök denevérek. Arra kérik a lakosságot, hogy a sérült vagy segítségre szoruló állatot találnak, mielőtt bármit tennének, telefonon egyeztessenek a központtal, mert sok esetben már egy jó tanács is elegendő. Az extrém hőség miatt átmenetileg bezártak a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei. A látogatók keddig nem kereshetik fel az intézmény tárlatait, a nyitás július 1-én szerdán várható. Emiatt a Tótusz Túsz kiállításra június 30-ára meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad. Tájékoztat a város oldala. A Székesfehérvári Múzeum a látogatók megértését és türelmét kéri. A bókos sisak viselése jelentősen csökkentheti a súlyos sérülések kockázatát. A rendőrség egy székesfehérvári baleset kapcsán ismét a biztonságos rollerezés fontosságára hívja fel a figyelmet. A Tóvárosi lakónegyedben egy 54 éves férfi elektromos rollerrel elesett, súlyos felsérülést szenvedett, a mentők kórházba szállították. A hatóság közösségi oldalán azt kéri, hogy a rolleresek mindig viseljenek bókos sisakot, közlekedjenek az útviszonyoknak megfelelő sebesség, és alkoholfogyasztás után ne használjanak elektromos rollert. Nyáron is előfordulhat, hogy átmenetileg felmelegszenek a radiátorok. A Széphű ZRT tájékoztatása szerint ez nem a fűtési szezon kezdetét vagy próbafűtést jelez, hanem a távfűtési rendszeren végzett karbantartási és felújítási munkák következménye. A munkálatok befejezése után a rendszert meleg, lágyított vízzel töltik fel, ezért a csövek és a fűtőtestek rövid időre átmelegedhetnek, ami a lakásokban is kisebb hőérzetemelkedést okozhat. A szolgáltató azt kéri a közös képviselőktől, valamint a fűtési megbízottaktól, hogy a feltöltési munkákat lehetőség szerint a kevésbé forró napokra ütemezzék, így csökkenthetők a nagy meleg okozta kellemetlenségek. A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1-e és augusztus 31-e között országos kampánnyal is arra ösztönzi az embereket, hogy aki teheti, adjon vért, hiszen egyetlen véradással is több beteg gyógyulásához járulhatnak hozzá. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű, beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segít Sukoró önkormányzata a hőség idején. Mészárosnéhegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint az óvoda mellett az iskola légkondicionált auláját is használhatják az óvodások és a bölcsödés gyermekek, így a legmelegebb órákat is hűvös környezetben tölthetik. A hőségriasztás idején a Sukorói Kultúraháza hűtött helyiségei a helyiek és az átutazók számára is rendelkezésre állnak, a négy lábúházi kedvenceknek pedig friss ivóvizet biztosítanak. Hűsítőpontokat biztosít Ferenc a kánikula idején. A város közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a hőségriasztás idején a polgármesteri hivatalban és a Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat épületében klimatizált helyiséggel és ivóvízzel várják a felfrissülni vágyókat. A közkutak és a szabad strandok továbbra is mindenki számára elérhetők. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Hát amennyire lehet jó a 40 fok, még három nap, és ha minden igaz, csütörtöktől már jobb lesz a helyzet. Az év 180. napja van, június 29, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A Deja Vu-val lesz Deja Vu-nk, elsőként jön az I Can't Stop, nem sokára a Five, és Mark Ronson és Amy Winehouse-zal itt a Besten. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. A Five fújt ébresztőt az iménti percekben. Ez volt az Everybody Get Up. Június 29-én, hétfőn, Péter Pál napján, régen ez, és talán még ma is ez a nap jelentette az aratás kezdetét, bár most már minden eltolódott, és egyáltalán nem tudom, hogy van-e amit learatni ebben a nagy hőségben. Ma van nem utolsó sorban a Nemzetközi Duna Nap is, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére, és 2004 óta tartjuk. Jó reggelt, jó utat az úton lévőknek, óvatosan a hőségben, vigyázzon magára mindenki. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jön a Valerie, Mark Ronsontól és Amy Winehouse-tól.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék rögtön 7:30. Olyat láttam tegnap az autómban, amit eddig soha, 40 fokot írt a hőmérő. Az autó ugye fölmelegedett, és ezért többet mutatott, de ma már tényleg 40 fok lehet. Részletek a hírekben, aztán 50 Cent ilyen Snoop Dogg-gal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A kánikulában különösen fontos a takarékos vízhasználat. A hőség a vadon élő állatokat is próbára teszi. Klimatizált helyiségek várják a velenceieket. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fejér Víz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kert locsolást vagy az autó mosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Az extrém hőség miatt átmenetileg bezártak a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei. A látogatók keddig nem kereshetik fel az intézmény tárlatait, a nyitás július 1-én szerdán várható. Emiatt a Tótusz Túsz kiállításra június 30-ára meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad. Tájékoztat a város oldala. A Székesfehérvári Múzeum a látogatók megértését és türelmét kéri. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Hűsítőpontokat biztosít Velence a kánikula idején. A város közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a hőségriasztás idején a polgármesteri hivatalban és a Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat épületében klimatizált helyiséggel és ivóvízzel várják a felfrissülni vágyókat. A közkutak és a szabad strandok továbbra is mindenki számára elérhetők. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-ra húzott lapot a kánikula. Még melegebb lesz, mint tegnap volt, és a holnap sem lesz kivétel ez alól, sőt, még szerdán is pokoli forróság lesz, és csütörtökön jön enyhülés, ha minden igaz, mármint a csütörtökre. Addig viszont akár 40 fok is lehet ma és holnap. Szerdán egy fokot már, konkrétan egy fokot mérséklődik a kánikula, és akkor jön majd a hideg front, csütörtökre felfrissül a levegő. Megyünk tovább Madonnával, ez a Give It To Me a Westen. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a hét első reggelének legfrissebb információi, a végén részletes időjárás jelentés, sajnos nincs új a nap alatt, továbbra is pokoli hőségre kell készülni, a hét első fele még így telik, csütörtökre frissül fel a levegő, a következő órában pedig halljuk majd Will Smith-t. És a kompakt diszkót a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
4: Egy jó tanács. 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A Ciráki kastély Lovasperényben, Fejér vármegyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építő mestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: A hőség miatt több helyen hűsítőpontok várják a lakosságot. Sok a mentett állat a Sóstó Vadvédelmi Központban. Áramszünet lesz ma a Búr és az Almási telepen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A következő napokban is rendkívüli hőségre kell készülni. Székesfehérváron ivókutak, ivócsappá alakított tűzcsapok, valamint az Alba Pláza, Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségei is a lakosság rendelkezésére állnak. Fehér vármegyében összesen 173 légkondicionált helyiség segíti a felfrissülést, tájékoztat a FEOL. A Csitárigi Emil úszoda és strandfürdő a hőség idején meghosszabbított nyitvatartással várja a vendégeket, július 1-től pedig az úszoda is minden nap estig tart nyitva. a hőség az állatokat is megviseli. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán arról írt, hogy a Sóstó Vadvédelmi Központban jelenleg a szezon legforgalmasabb időszakát élik, folyamatosan érkeznek az újszülött mókusok, fecskefiókák, sünök és kölyök denevérek. Arra kérik a lakosságot, hogyha sérült vagy segítségre szoruló állatot találnak, mielőtt bármit tennének, telefonon egyeztessenek a központtal, mert sok esetben már egy jó tanács is elegendő. Tervezett áramszünetre kell készülni Fehérváron, a Bortelepen és az Almási telep környékén. Az EON tájékoztatása szerint ma hálózatkarbantartási munkák, valamint villanyoszlopcsere miatt délutánig több utcában átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az érintett háztartásoknak érdemes előre számolniuk az átmeneti szolgálat kieséssel. A hőségriadó miatt változik a velencei polgármesteri hivatal munkarendje. A város tájékoztatása szerint keddig ügyeleti rendszerint biztosítják az ügyintézést. Arra kérik a lakosságot, hogy hivatalos ügyeiket lehetőség szerint ennek figyelembevételével tervezzék. Klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segít Sukoró önkormányzata a hőség idején. Mészárosnyéhegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint az óvoda mellett az iskola légkondicionált auláját is használhatják az óvodások és a bölcsödés gyermekek, így a legmelegebb órákat is hűvös környezetben tölthetik. A hőségriasztás idején a Sukorói Kultúraháza hűtött helyiségei, a helyiek és az átutazók számára is rendelkezésre állnak, a négylábúházi kedvenceknek pedig friss ivóvizet biztosítanak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! 2026. június 29-e van, és bő 50 évvel ezelőtt pont fele annyian éltünk a Föld nevű bolygón, mint ma, és talán ennyire forró nyarak sem voltak, ezek egyébként feltűnően egyre forróbbak. 1973 az első dal címe, ugyanis erről jutott eszembe mindez, az előadó James Blunt, angolul pedig így szól, 1973. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néónak a szerelmes dalokból van elegen, nekünk pedig szerintem mondjuk ki 3-ra, 1-2-3 a hőségből, így van, de ma még és holnap, sőt még szerdán is erre kell készülni, aztán csütörtökre frissül fel a jelenlegi állás szerint legalábbis a levegő. Bízunk benne, hogy így is lesz, persze ha hamarabb, az nem baj. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha valaki már úton van és van közlekedési híre, küldje erre a számra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Veszt FM a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet, kitartást a hét első feléhez. Ekkor ugyanis még marad a pokoli hőség, csütörtökre jön enyhülés részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a következő fél órát CJ Louise indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A hőség az állatok számára is megterhelő. A nyári hónapokban is szükség van a véradók segítségére. Bókos isak viselésére figyelmeztet a vármegyei rendőrség. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A tartós hőség a házi kedvenceket is komolyan megviseli. A FEMA Állatmentő Egyesület közösségi oldalán arra kéri a gazdákat, hogy mindig biztosítsanak friss ivóvizet és árnyékos pihenőhelyet, a sétákat pedig lehetőség szerint a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsék. Arra is felhívják a figyelmet, hogy még rövid időre sem szabad élőlényt parkolóautóba hagyni. Ha a Fejérvár megyében bajba jutott, víz nélkül maradt vagy rossz állapotban lévő állatot látnak, értesítsék a FEMA Állatmentő Egyesületet, közvetlen életveszély esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót. A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1-e és augusztus 30 az egyedike között országos kampánnyal is arra ösztönzi az embereket, hogy aki teheti, adjon vért, hiszen egyetlen véradással is több beteg gyógyulásához járulhatnak hozzá. A bókósisak viselése jelentősen csökkentheti a súlyos sérülések kockázatát. A Tóvárosi lakónegyedben egy 54 éves férfi elektromos rollerrel elesett, súlyos felsérülést szenvedett, a mentők kórházba szállították. A hatóság közösségi oldalán azt kéri, hogy a rolleresek mindig viseljenek bókósisakot, közlekedjenek az útviszonyoknak megfelelő sebességgel, és alkoholfogyasztás után ne használjanak elektromos rollert. Az alacsony vízállás miatt leállt a sétahajózás a Velencei tavon. A tó vízszintje kritikus szintre csökkent, ezért a sétahajózást határozatlan időre felfüggesztették, írja közösségi oldalán a Velencei tavi sétahajózással foglalkozó társaság. Emiatt sem a természetvédelmi területre, sem a Szúnyog-szigetre nem lehet hajóval eljutni. A kirándulások egy részét továbbra is megtartják, de ezeket már kizárólag kenuval szervezik. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 29-én, hétfőn. Péter Pál napja van, az aratás kezdete, illetve a nemzetközi Duna nap. 19 éve a mai napon először lehetett megvásárolni az Apple első okostelefonját az iPhone-t kígyózó sorok kiállása után. 1953-ban a mai napon született Colin Hay, skót-ausztrál zenész, a Men at Work frontembere. ...1979-ben ezen a napon született Richard Breen, a Five tagja. És 1978. június 29 megszületett Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncosnő, a Pussycat Dollsból. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hűkupola, vízsugár, napsütés. Sun is shining, a nap az éterben is süt majd, szól Bob Marley dala 8 után, és a VIP-je is. Hogy meddig tart a hőség, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, kitartást kívánok a kánikulához.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás. A Mohu szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jöv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jöv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: A kánikulában különösen fontos a takarékos vízhasználat. A hőség a vadon élő állatokat is próbára teszi. Klimatizált helyiségek várják a velenceieket. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fejér Víz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kert locsolást vagy az autó mosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Az extrém hőség miatt átmenetileg bezártak a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei. A látogatók keddig nem kereshetik fel az intézmény tárlatait, a nyitás július 1-én szerdán várható. Emiatt a Tótusz Túsz kiállításra június 30-ára meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad. Tájékoztat a város oldala. A Székesfehérvári Múzeum a látogatók megértését és türelmét kéri. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
8: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad, ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
7: Hűsítőpontokat biztosít Velence a kánikula idején. A város közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a hőségriasztás idején a polgármesteri hivatalban és a Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat épületében klimatizált helyiséggel és ivóvízzel várják a felfrissülni vágyókat. A közkutak és a szabad strandok továbbra is mindenki számára elérhetők. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Best FM. Say yo, say.

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Korábbi balesetek torlódásai is tapasztalhatóak, még érezhetőek, rontják az utazási élményt. Ugyan mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi, ebben a hőségben meg aztán különösen megterhelő. Sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, így ott is mindkét irány torlódik Biatorbágynál. Jó utat, kitartást a kánikulában! Ha dugó baleset van, várom az infot 0620 55 55 155, most pedig kedvenc napjával Eros Ramazzotti érkezik, Il mio giorno preferito, a Best

0: Best FM a legjobb zenék, rögtön 8:30, és hát gyorsan melegszik a levegő, már is 36 fok van. Ez a legmelegebb jelenleg a Gyöngyös melletti Atkáron mérték. Ma, meg még holnap és még szerdán is forróság, kánikula lesz, csütörtökre frissül fel a levegő, részletes időjárás jelentéssel és a legfrissebb információkkal jönnek a hírek, utána Bryan Adams Mel C-vel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Come on.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A hőség miatt több helyen hűsítőpontok várják a lakosságot. Sok a mentett állat a Sóstó vadvédelmi központban. Áramszünet lesz ma a Búr és az Almási telepen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A következő napokban is rendkívüli hőségre kell készülni. Székesfehérváron ivókutak, ivócsappá alakított tűzcsapok, valamint az Alba Pláza, Fehérpalota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségei is a lakosság rendelkezésére állnak. Fehérvár megyében összesen 173 légkondicionált helyiség segíti a felfrissülést. Tájékoztat a FEOL. A Csitárigi Emír úszoda és strandfürdő a hőség idején meghosszabbított nyitvatartással várja vendégeket, július 1-től pedig az úszoda is minden nap estig tart nyitva. A hőség az állatokat is megviseli. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán arról írt, hogy a Sóstó vadvédelmi központban jelenleg a szezon legforgalmasabb időszakát élik, folyamatosan érkeznek az újszülött mókusok, fecskefiókák, sünök és kölyök denevérek. Arra kérik a lakosságot, hogy a sérült vagy segítségre szoruló állatot találnak, mielőtt bármit tennének, telefonon egyeztessenek a központtal, mert sok esetben már egy jó tanács is elegendő. Tervezett áramszünetre kell készülni Fehérváron, a Búrtelepen és az Almási telep környékén. Az EON tájékoztatása szerint ma hálózatkarbantartási munkák, valamint villanyoszlopcsere miatt délutánig több utcában átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az érintett háztartásoknak érdemes előre számolniuk az átmeneti szolgálat kieséssel. A hőségriadó miatt változik a velencei polgármesteri hivatal munkarendje. A város tájékoztatása szerint keddig ügyeleti rendszerint biztosítják az ügyintézést. Arra kérik a lakosságot, hogy hivatalos ügyeiket lehetőség szerint ennek figyelembevételével tervezzék. Klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segít Sukoró önkormányzata a hőség idején. Mészárosnéhegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint az óvoda mellett az iskola légkondicionált auláját is használhatják az óvodások és a bölcsödés gyermekek, így a legmelegebb órákat is hűvös környezetben tölthetik. A hőségriasztás idején a Sukorói Kultúraháza hűtött helyiségei, a helyiek és az átutazók számára is rendelkezésre állnak, a négylábúházi kedvenceknek pedig friss ivóvizet biztosítanak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék 2 perccel 3:49 előtt. Jó reggelt, jó hetet kívánok, kitartást a hét első feléhez, amikor még tombol a kánikula, ma is, holnap is 40 fokot súroljuk, sőt, át is lépjük, de már tegnap megdőlt a mindenkori melegrekord. Budakalászon 40,7 fokot mértek, szóval csütörtökig kell kibírni, szerdán érkezik a hidegfront, ami csütörtökre aztán tényleg lehűti a kedélyeket. Most pedig egy újabb 90-es, 2000-es évekbeli sláger jön. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, sok erőt kívánok a hőséghez, vigyázom magára mindenki. Ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán jönnek olyan kedvencek, mint a Jakarta-féle American Dream. És sajnos egyelőre csak az éterben, de jön egy kis nyári zápor is. Rúzsa Magdi is itt lesz Lotfi Begivel, de csak is 9 után. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n!
5: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Válkörút között található, országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: A hőség az állatok számára is megterhelő. A nyári hónapokban is szükség van a véradók segítségére. Bokos isak viselésére figyelmeztet a Vármegyei rendőrség. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A tartós hőség a házi kedvenceket is komolyan megviseli. A FEMA Állatmentő Egyesület közösségi oldalán arra kéri a gazdákat, hogy mindig biztosítsanak friss ivóvizet és árnyékos pihenőhelyet, a sétákat pedig lehetőség szerint a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsék. Arra is felhívják a figyelmet, hogy még rövid időre sem szabad élőlényt parkolóautóba hagyni. Ha a Fejér vármegyében bajba jutott, víz nélkül maradt vagy rossz állapotban lévő állatot látnak, értesítsék a FEMA Állatmentő Egyesületet, közvetlen életveszély esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót. A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1-e és augusztus 31-e között országos kampánnyal is arra ösztönzi az embereket, hogy aki teheti, adjon vért, hiszen egyetlen véradással is több beteg gyógyulásához járulhatnak hozzá. A bókósisak viselése jelentősen csökkentheti a súlyos sérülések kockázatát. A Tóvárosi lakónegyedben egy 54 éves férfi elektromos rollerrel elesett, súlyos felsérülést szenvedett, a mentők kórházba szállították. A hatóság közösségi oldalán azt kéri, hogy a rolleresek mindig viseljenek bókósisakot, közlekedjenek az útviszonyoknak megfelelő sebességgel, és alkoholfogyasztás után ne használjanak elektromos rollert. Az alacsony vízállás miatt leállt a sétahajózás a Velencei tavon. A tó vízszintje kritikus szintre csökkent, ezért a sétahajózást határozatlan időre felfüggesztették. Írja közösségi oldalán a Velencei tavi sétahajózással foglalkozó társaság. Emiatt sem a természetvédelmi területre, sem a Szúnyog-szigetre nem lehet hajóval eljutni. A kirándulások egy részét továbbra is megtartják, de ezeket már kizárólag kenuval szervezik. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
3: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Soha nem láttam még a 40-es számot az autóműszerfalán a hőmérséklet kijelzőn, de tegnap óta ezen is túl vagyok. Jó reggelt, jó hetet, sok erőt a pokoli hőséghez. 9 óra elmúlt, június 29-e van, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
3: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, tombol a nyár, és nyári szünet van, így a reggelek is egy fokkal egyszerűbbek az utakon. Persze nem az M1-esen, ahol ma is erős a forgalom mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, de különösebben nagy dugóról ezen kívül, és szerencsére balesetről sem tudok. Ha van közlekedési hír, várom 0620-55-55-155. Krisztina Aguilera a debütáló dalával megy tovább a hétfő reggel. Genie in a Bottle, a
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jön a gazdag lány a gazdag lánytól. Rich Girl a címe ugyanis Gwen Stefani dalának, és hogy mennyire gazdag a gazdag lány, azaz Gwen Stefani, 55 kötőjel 60 milliárd forint a vagyona.

Jazz FM a legjobb zenék. Tűkön ülnek az Eminem és Jay-Z rajongók, hiszen 2001 óta nem volt példa arra, hogy a két hip-hop ikon egy dalban hallható. Akkor Jay-Z legendás The Blueprint albumán a Renegade című számon szerepeltek együtt, ami a mai napig a hip-hop történelem egyik legtöbbet vitatott és legikonikusabb közös dala. A rajongók évtizedek óta vitatkoznak azon, hogy Eminem vagy Jay-Z írte jobb szöveget. Nem sokára, ha minden igaz, még idén újból egy dalban hallhatóak. Most Eminem jön a Lose Yourself-el a Besten. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tombol a hőség, és nem csak a napsütés ragyogó. Jön majd Mohamed Fatima és pár rossz szokás Ed Sheerantől. Ez lesz a Bad Habits, de csak is a legfrissebb hírek után a következő órában, valamikor 10 után itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A kánikulában különösen fontos a takarékos vízhasználat. A hőség a vadon élő állatokat is próbára teszi. Klimatizált helyiségek várják a velenceieket. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fehérvíz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Az extrém hőség miatt átmenetileg bezártak a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei. A látogatók keddig nem kereshetik fel az intézmény tárlatait, a nyitás július 1-én szerdán várható. Emiatt a Tótusz Túsz kiállításra június 30-ára meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad. Tájékoztat a város oldala. A Székesfehérvári Múzeum a látogatók megértését és türelmét kéri. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Hűsítő pontokat biztosít Velence a kánikula idején. A város közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a hőségriasztás idején a polgármesteri hivatalban és a Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat épületében klimatizált helyiséggel és ivóvízzel várják a felfrissülni vágyókat. A közkutak és a szabad strandok továbbra is mindenki számára elérhetők. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy kis munka a hét elején, Kelly Rowland Work, kitartást azoknak, akik a kánikulában is tartják a frontot, és jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek, remélhetőleg a hét második felében már élvezni is tudják majd. Kelly Rowlanden kívül itt lesz ebben az órában Macy Gray, nem sokára Janet Jackson, az Atomic Kitten kezd, The Tide is High, 4 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Valljuk be őszintén, hogyha a feleségünk terhes, és megindul a szülés, mi pedig túl részegek vagyunk ahhoz, hogy bevigyük a kórházba, az nagyon-nagyon gáz. Így gondolta ezt Ed Sheeran is, amikor felesége várandós lett első kislányukkal. Ez volt a fordulópont, amikor elgondolkodott azon, hogy le kéne tenni a tömény alkoholt és a gyors kajákat. Teljesen életmódot váltott, azóta minden nap edz, és dalba öntötte rossz szokásait. Jön a Bad Habits, amely Anglia

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon Bicske és az M0-ás között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M4-esen Bihar keresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött, Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot tartják zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy érdekes témával, a meleg miatt ugyanis kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál, erről is szó lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben hallhatjuk majd a Pop királyát. És jön a Desperado is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét összeül az országgyűlés. Már most kérjünk időpontot kémiai seprésre. Újabb túlélőket mentettek ki Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kétnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők napi rendelőt meghallgatják, Magyar Péter miniszterelnök felszólalását, majd este két kiemelt törvényjavaslatról is vitáznak. Napi rendre kerül a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés, valamint az a javaslat is, amely korlátozná a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását. Mindkét törvény elfogadásához kétharmados többség szükséges. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kémiai seprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kémiai seprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kémiai seprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Összesen 2000 doboz csempész cigarettát találtak egy Franciaországba tartó bolgárkamionban az M5-ös autópályán. A sofőr azt állította, hogy mindössze 10 doboz van nála, a pénzügyőrök azonban a vezetőfülkében kialakított fekhely alatt ennél jóval többet találtak. A bolgár zárjegyes füstölni való értéke meghaladja az 5 millió forintot. A csempészet árut lefoglalták, a sofőr ellen eljárás indult és csaknem 7,5 millió forintos bírságra is számíthat. Újabb túlélőket mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól. A hétvégén összesen 33 embert sikerült élve kimenteni, köztük két 11 éves fiút is. A mentő alakulatok szerint a túlélésre legkedvezőbb időszak már eltelt, ennek ellenére továbbra is van esély arra, hogy újabb embereket találjanak a romok alatt. A szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már majdnem eléri az 1500-at. Több tízezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben is keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már többfelé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok, még pár nap kánikula csütörtöktől, ahogy hallottuk, jön a felfrissülés. Június 29-e hétfő van, Péter Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, ha pedig dugó baleset van, akkor is használható, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, az órát Brandy indítja, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Dog child, big rocker.

Veszte fel a legjobb zenéket. A Soundlovers Runaway című dala folytatja a hétfő délelőttöt, és ha hétfő, akkor a Night Shift-ben Classic House-ra lehet nosztalgiázni. A lemezjátszók mögött 6-tól a házigazda White Boy, 7-től Lauer Christian itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál. A meleg miatt tehát kialakulóban van a siesta kultúra a magyar tengernél. Az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. A déli órák hősége helyett sokan a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre. Egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagyizók. A balatoni turisták szokásai tehát egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagyizóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, illetve a Maroon 5 dalával. Szól már is a P-fon. Jó étvágyat, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikula végéig. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál rosszabb állapotban van a költségvetés. Hamarosan indul a dínye szezon. 100 kilométeres autós üldözés Hajdú-Biharban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vártnál rosszabb állapotban találta a költségvetést a kormány az átadás átvétel után, erről írt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a hétvégi informális kormányülés után úgy fogalmazott, az átvilágítás szerint a költségvetési hiány meghaladna a 8%-ot, és a hazahozott uniós forrásokkal együtt is 7% fölött lehet. Hozzátettem, ezért a következő időszakban a költségvetés rendbetételére, a beruházások felülvizsgálatára és az állami vagyonvédelmére összpontosítanak. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Több mint 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves hajdú-bihari fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján találtak rá. A fiú nem állt meg az igazoltatásnál, autópályán és főutakon próbált elmenekülni, volt, hogy 180-nal száguldott. Az üldözés végül az M3-ason ért véget, amikor a kis teherautó terelőtáblának ütközött. A fiú és 14 éves utasa gyalog próbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták őket. Akadóguk a hétvégén a balatoni vízimentőknek. Egy 14 éves fiú csak nem egy kilométerre úszott be a tóban, akit végül a vízimentők vittek vissza a partra. A szülők riasztották a mentőket, miután hosszabb ideje nem látták a gyereküket. Egy elsodródott nőt is kimentettek a tóból, emellett szöges drótot távolítottak el egy strandmedréből, és egy elsüllyedt elektromos kishajót is kiemeltek. A vízimentők a partokon több mint 160 könnyebb sérültet láttak el. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett több felé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes hétfőt, könnyű akadályokat kívánok így a hétkezdésre. Majoros Rita vagyok. Hogy bírják ezt a forróságot? Tartsanak még ki. Elvileg holnap után már jön egy kis enyhülés, úgyhogy addig kitartunk együtt a legjobb zenékkel. Hozom mindjárt az Enigmát, itt lesz a Return to Innocence, de most a Maroon 5 indít. Jön a Payphone!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvége? Remélem, hogy jól bírták ezt a nagy hőséget, ki tudtak kapcsolódni akár vízparton, akár a medenceparton, vagy mondjuk a hűslakásban. Fú, én egy picit bevallom őszintén kezdem nehezen viselni, pedig én azért eléggé jól viselem a forróságot, és jól bírom, de ezt most már valahogy így egy kicsit, ezt a tartósan meleget egy kicsit nehezen, talán az ember egy kicsit mentálisan is elfárad ebbe. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket, itt vagyok, és tényleg megpróbálom feldobni mindenki napját, egy picit elfeledtetni, hogy odakint milyen forróság van. Szóval, ha munkában hallgatják a Best FM-et azért, a kikapcsolódás közben azért, hogyha éppen útközben, akkor azért lesz jó. El nekem. És hogyha valaki kint hallgatja a nagy forróságban, ott is ott vagyok vele, tényleg hozom a hűsítő dallamokat, de azért ne feledkezzünk el a megfelelő folyadékpótlásról, a fényvédelemről, és hogy nehogy leégjünk, megégjünk, vagy napszúrást kapjunk, kell egy kalap, egy napszemüveg, és persze egy kis kitartás. Nagyon köszönöm, hogy ma is így velem vannak, töltsük együtt ezt a következő néhány órát. Kállai Szanders Andrással jön a My Baby, vagy éppen az Oasis és a Wonderwall, előtte a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright érkezik. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk együtt az utakon is. Én hozom a friss közlekedési információkat, önök pedig, ha látnak valamit, akkor hívjanak vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. És nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az utakon is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Egy picit tompábbak lehetünk akár sofőrként ebben a nagy melegben, még ingerlékenyebbek is, egy picit néha az ember kapkodós is egy ilyen időszakban, amikor már tényleg mentálisan is picit leterheli ez a hőmérséklet, úgyhogy legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra, én pedig tényleg, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Mint hogy az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött, a műszaki mentés miatt a Berettyóújfalu felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között meg is állították. 0620 55 55 155, ide várom a folytatásban is az üzeneteket. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra, már csak percek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a hűsítő dallamok, például Szakács Gergő és a Képtelen. És jön majd a Destiny's Child is.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 110 településen van vízkorlátozás. Vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen. Európa szerte rekordokat dönt a hőség. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekednek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára is holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el. A munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen, akkor, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
1: Több millió forintot zsákmányolt egy társkeresős szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyintézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem másfél millió forintot szerzett meg, a pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb hőmérsékletet mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már több felé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot, így egy óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni slágerek, 90-es, 2000-es évek nagy kedvencei, mint a Daft Punk és az Around the World, de itt lesz a Destiny's Child, jön majd Bryan Adams is, sőt, a Spice Girls lányok is. Most pedig Tom Novi és a Your Body indít. Szép napot mindenkinek, könnyű hétfő!
0: Best FM!

Lesztefem a legjobb zenék, meghoztam a mai nap kérdését Zendayával kapcsolatos, mert hogy Zendaya első mozi élménye egy pókember film volt, most pedig legalábbis a híresztelések szerint pókemberhez ment feleségül. Szóval arra gondoltam, hogy ha az első mozi élményünkből kellene párt választani, vagy hát ő lenne a férjünk, feleségünk, párunk, akkor ki mit választana, vagy kinek ki jutna, akár mondhatom így is. Én szerintem mesefilmet láttam életemben először, és vagy az Aladdint, vagy az Oroszlán király, de már nem is emlékszem pontosan, szóval hát lehet, hogy Aladdin, bár amilyen szerencsém van, inkább talán Jafar lenne a férjem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis régi mozi élmények, emlékek. Kinek ki lenne a párja, hogyha az első mozifilm vagy mesefilm alapján kellene választani, amit látott? Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is természetesen, és a jó zenék pedig itt a Best FM-en. Például a Destiny's Child-tól, vagy éppen a Daft Punk-tól, de előtte jön Bryan Adams és a Cloud No. 9 itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok továbbra is az utasoknak, és tessék figyelni az M1-esen, mert a Hegyeshalom felé vezető oldalon nagyon erős a forgalom. Az M0-es autót és Biatorbágy között lassulás van, torlódás. Az M5-ösön Kecskemét észak csomópontban pedig folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon lehet csak haladni, ami Budapest felé vezet, ott hát egy kisebb lassulás is van, ezt írták a hallgatók. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én itt készülök az üzeneteikre, de ha hívnának, akkor is nyugodtan. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rózsa Magdi Papírsárkánya zárta ezt az órát, pár perc múlva lesz délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek. A kérdésem pedig az a mai délutánon, hogy emlékeznek még rá, hogy életükben először mit láttak moziban? Hát ez alapján, az élmény alapján az a nap kérdése, hogy ha az első moziból kellene párt választani maguknak, akkor ki lenne a társuk? Persze itt csak viccesen, mert hogy Zendaya egy pókember filmet látott életében először, és hát most ugye pókember felesége, szóval akár még be is jöhet. 0-20-55-55-155, várom az üzeneteket, mellé pedig a következő órában is isteni zenéket hozok. Itt lesz például az Iri Mafia és a Pont olyan, mint rég. De jön majd a D-Light is, és a Groove is in the Heart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már délelőtt megdőlt a napi melegrekord, most kerjünk időpontot kéményseprésre. Letartóztattak egy elvpár dídert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már délelőtt megdőlt az országos napi melegrekord. A Hungaromet szerint a korábbi 38,4 fokos csúcsot még 2022-ben mérték. Ezt azonban már délelőtt 11 óra előtt túlszárnyalta a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a nap folyamán akár 41 fok is lehet, és az sem kizárt, hogy az országos abszolút melegrekord is megdől. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon foglalhatunk. Új gyermekinfektológiai osztály nyílt a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. A 15 ágyas részlegen elsősorban a hurutos megbetegedéssel küzdő gyerekeket látják el. Az osztály 8 saját fürdőszobás korteremmel működik, és a fertőzések megelőzését szolgáló elkülönítést is biztosítja. A csaknem 400 millió forintos fejlesztés a Magyar-Román Egészségügyi Együttműködés részeként uniós támogatással valósult meg. Letartóztattak egy férfit, aki illegális elfbárokat és más dohánytermékeket árult az interneten. Az adóhatóság szerint zárjegy nélküli cigarettával kezdte az illegális üzletet, ezután tért át az elektromos termékekre, amivel csaknem 25 millió forint kárt okozott. A nyomozók csaknem 5000 elfbárt foglaltak le, a házkutatások során pedig hamis ruhákat, kábítószergyanús anyagot és egy illegális szeszfőzdét is találtak. A férfi akár 8 év börtönt is kaphat. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy záporvai zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, lassan 4 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez az isteni hűsítő kavalkád. Legalábbis tényleg megpróbálom egy kicsit a jó zenékkel elfeledtetni, hogy kint őrült nagy a forróság. Én Majoros Rita vagyok, a Soul Searchers dalát már pörgetem is, jön a Feel in Love, és persze nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha életünk első mozi élménye alapján lenne párunk, mert hogy abból a filmből lenne párunk, akkor hát ki lenne most éppen mellettünk, mert hogy Zendaya a Pókember filmet látta életében először, most pedig Pókember a férje. Úgyhogy ez alapján tettem fel a kérdést. Na nézzük, mit írt Tamás, hogy neki az első mozi élménye a Harry Potter első része volt, Hermione Granger lenne a felesége most ez alapján. Azt mondja, hogy lehet, hogy néha kicsit okoskodó, de ő választaná egyébként, és benne lenne. Azt írja Tamara, az első mozim a Titanic volt, szóval akkor Jacket választanám. Igazából nem is lenne annyira rossz, bár nem biztos, hogy jó vége lenne a kapcsolatunknak. Aztán azt írja Timmy, a Lord of the Rings, vagyis a Gyűrűk ura első része volt, amit látott először moziban. Aragorn, hát aláírom, ennyit írt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az első filmek. Mellé pedig a Crystal Waters dala, ami egy igazán jó hangulatú, napfényes, optimista, felszabadító dal. Pont erre a hétfőre illik. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem tartanak az utakon is. Én meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Azt az infót kaptam az M1-esről, hogy még mindig nagyon erős a forgalom, úgyhogy tessék figyelni. Az M5-ösön pedig Kecskemét észak csomópontban folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között mindkét oldalon szűkített sávon lehet haladni, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó. A Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni. Aztán a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljen mindenki arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző, arra az esetre, hogyha tényleg torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved a sofőr, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne. Ha pedig valakinek van még esetleg hűsítő típje az utazáshoz, 0620 55 55 155 ide írja meg, vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-tel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n!
0: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: A hőség miatt több helyen hűsítőpontok várják a lakosságot. Sok a mentett állat a Sóstó Vadvédelmi Központban. Áramszünet lesz ma a Búr és az Almási telepen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A következő napokban is rendkívüli hőségre kell készülni. Székesfehérváron ivókutak, ivócsappá alakított tűzcsapok, valamint az Alba Pláza, Fehérpalota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségei is a lakosság rendelkezésére állnak. Fehérvár megyében összesen 173 légkondicionált helyiség segíti a felfrissülést. Tájékoztat a FEOL. A Csitárigi Emír úszoda és strandfürdő a hőség idején meghosszabbított nyitvatartással várja vendégeket, július 1-től pedig az úszoda is minden nap estig tart nyitva. A hőség az állatokat is megviseli. Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán arról írt, hogy a Sóstó Vadvédelmi Központban jelenleg a szezon legforgalmasabb időszakát élik, folyamatosan érkeznek az újszülött mókusok, fecskefiókák, sünök és kölyök denevérek. Arra kérik a lakosságot, hogyha sérült vagy segítségre szoruló állatot találnak, mielőtt bármit tennének, telefonon egyeztessenek a központtal, mert sok esetben már egy jó tanács is elegendő. Tervezett áramszünetre kell készülni Fehérváron a Búrtelepen és az Almási telep környékén. Az EON tájékoztatása szerint ma hálózatkarbantartási munkák, valamint villanyoszlopcsere miatt délutánig több utcában átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az érintett háztartásoknak érdemes előre számolniuk az átmeneti szolgálat kieséssel. A hőségriadó miatt változik a velencei polgármesteri hivatal munkarendje. A város tájékoztatása szerint keddig ügyeleti rendszerint biztosítják az ügyintézést. Arra kérik a lakosságot, hogy hivatalos ügyeiket lehetőség szerint ennek figyelembevételével tervezzék. Klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segít Sukoró önkormányzata a hőség idején. Mészárosnyi-hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint az óvoda mellett az iskola légkondicionált auláját is használhatják az óvodások és a bölcsödés gyermekek, így a legmelegebb órákat is hűvös környezetben tölthetik. A hőségriasztás idején a Sukorói Kultúraháza hűtött helyiségei a helyiek és az átutazók számára is rendelkezésre állnak, a négylábúházi kedvenceknek pedig friss ivóvizet biztosítanak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes hétfő délutánt kívánok Önnek így június 29-én, amikor is Péter Pál és Adeliz nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot. Eltartul egy újabb hét, és még mindig nagyon meleg van, még mindig érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mikrofonnál Nagy Detti, rádiózzunk ma is együtt.
2: 101.8 és 90.4 Best

0: dráma.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
2: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Horváth Tomi és Kovalszki közösen szólt az elmúlt percekben, ez volt a Fehér Holló. Hát megmondom önnek őszintén, az én edzési kedvem, mozgási hangulatom az legalább olyan ritka, mint a Fehér Holló ebben a nagy melegben. Nem esik túl jól a szervezetemnek, ezért próbálom inkább klimatizált helységben átvészelni a harmadfokú hőségriadót. Emiatt pedig még egy icipicit talán lelkiismeret fulladásom is volt még a múlt héten, amikor tudomásomra jutott, hogy ugye lesz nyári futáspróba a Haleszban itt Székesfehérváron. Arra gondoltam, hogy nekem sem kellene eltennem az edzést, hanem inkább le kellene menni a terembe. De aztán most egy picit megnyugtattam a lelkemet, hiszen elmarad a nyári futáspróba az extrém hőség miatt. Ugye azért ez az a meleg, ez az a hőség, ami már az egészséges szervezetet is megviseli, éppen elég ezzel megküzdeni, nemhogy még most próbáljunk meg rekordokat döntögetni, vagy egyáltalán nagyobb erőfeszítéseket tenni. Minden évszakban megrendezik Székesfehérváron a futás és gyaloglás próbákat, amik alatt a résztvevők felmérhetik, hogy az adott idő alatt mennyit képesek teljesíteni, majd a próba végén szakértői véleményt is kérhetnek a helyszínen. Holnap délután tartották volna egyébként a nagy nyári futás próbát, viszont hát az időjárás közbeszólt, nem tartják meg. Az extrém forróság és a harmadfokú hőségriasztás miatt ezt a programot kérik a sportbarátok megértését és türelmét, biztosan lesz majd ennek pótlása. Na de szerencsére életünk legjobb zenéinek lejátszásában nem szól bele az időjárás, eshet a hó, fújhat a szél, lehet harmadfokú hőségriadó, életünk legjobb zenéi akkor is elkísérnek minket, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban Max Priest érkezik.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, ahol a jetlagtől szólt a repül az idő az elmúlt percekben. Hát szerintem ebben a nagy melegben azért nem igazán érezzük azt, hogy csak úgy szaladna az idő. Elég hosszúnak tűnik ez a harmadfokú hőségriadó, aminek következtében több olyan intézkedést is hoztak itt Székesfehérváron is, amelyre az extrém kánikula miatt volt szükség. Itt például bezártak a Szent István Király Múzeum kiállító helyei. Az első nyitási nap július 1-e szerda lesz, így a holnapra meghirdetett Totus Tuus kiállítás garantált tárlatvezetése is elmaradt. Aztán a Nemzeti Adó és Vámhivatal Fejér megyei Adó és Vámigazgatóságának nyitvatartása is változik a nagy hőségre való tekintettel, így holnap zárva tartanak a kirendeltségek és az ügyfélszolgálatok, ma pedig rövidített nyitvatartással várták az ügyfeleket, és az infóvonal is ennek megfelelően érhető el. A Best FM forró drótja pedig 024-ben használható, hogyha bármilyen hallgatói észrevétele vagy közlekedési infója van Székesfehérvár és a Velencei Tó térségének útjairól. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fehér.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hogy a sétál egyet Székesfehérváron, mondjuk az esti órákban, amikor már nincs az a tikkasztó hőség, akkor például a Rózsaligetben, illetve a Halesz parkban is egy-egy új jelenségre lehet figyelmes, kis asztalkákra, kis padokkal, amelyeken akár sakkozni is lehet, sőt, legfőképpen sakkozni lehet, hiszen újabb helyszínekre kerültek ki sakktábla asztalok a város különböző pontjain. Ugye tavaly nagy népszerűségnek örventek a közterületeken elhelyezett sakkasztalok, amiből 6-ot telepítettek tavaly júniusban, idén pedig a Gárdonyi Géza művelődési házhoz, a rádió lakótelepi játszótérhez és a Palotavárosi Központi Parkba is került egy-egy. Hamarosan pedig a Petőfi Parkban is lehetőség lesz majd a szabadtéri sakkpartira. Ezek az asztalok könnyen megközelíthető, árnyékos közösségi használatra alkalmas területekre kerültek, de hogy hol találhatóak pontosan, arról a város weboldalán is talál részletes infókat. Hogyha pedig a sakkozás mellé zenét is szeretne hallgatni, akkor ahhoz semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolni, ahol megállás nélkül 0-24-ben pörgetjük önnek ezeket.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a másként látom Denisztől és attól az orsobai Renitől, aki kisbabáját várja.
2: Más fontos, másként látom ugyanazt innen.
1: Az órát pedig a Westlife kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
4: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába!
5: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: A hőség az állatok számára is megterhelő. A nyári hónapokban is szükség van a véradók segítségére. Bokos isak viselésére figyelmeztet a vármegyei rendőrség. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A tartós hőség a házi kedvenceket is komolyan megviseli. A FEMA Állatmentő Egyesület közösségi oldalán arra kéri a gazdákat, hogy mindig biztosítsanak friss ivóvizet és árnyékos pihenőhelyet, a sétákat pedig lehetőség szerint a hűvösebb reggeli vagy esti órákra időzítsék. Arra is felhívják a figyelmet, hogy még rövid időre sem szabad élőlényt parkolóautóba hagyni. Ha a Fejér megyében bajba jutott, víz nélkül maradt vagy rossz állapotban lévő állatot látnak, értesítsék a FEMA Állatmentő Egyesületet, közvetlen életveszély esetén pedig hívják a 112-es segélyhívót. A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat július 1-e és augusztus 30 egyedike között országos kampánnyal is arra ösztönzi az embereket, hogy aki teheti, adjon vért, hiszen egyetlen véradással is több beteg gyógyulásához járulhatnak hozzá. A bókos isak viselése jelentősen csökkenteti a súlyos sérülések kockázatát. A Tóvárosi lakónegyedben egy 54 éves férfi elektromos rollerrel elesett, súlyos felsérülést szenvedett, a mentők kórházba szállították. A hatóság közösségi oldalán azt kéri, hogy a rolleresek mindig viseljenek bókos isakot, közlekedjenek az útviszonyoknak megfelelő sebességgel, és alkoholfogyasztás után ne használjanak elektromos rollert. Az alacsony vízállás miatt leállt a sétahajózás a Velencei tavon. A tó vízszintje kritikus szintre csökkent, ezért a sétahajózást határozatlan időre felfüggesztették, írja közösségi oldalán a Velencei tavi sétahajózással foglalkozó társaság. Emiatt sem a természetvédelmi területre, sem a Szúnyog-szigetre nem lehet hajóval eljutni. A kirándulások egy részét továbbra is megtartják, de ezeket már kizárólag kenuval szervezik. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A négy órási hírek után pedig már pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, ebben a robogásban pedig olyan jó kis dalok kísérnek el minket. A folytatásban, mint a várandós Orsovai Reni és Dennis közösen Másként látom, az órát pedig a Westlife-os fiúkkal kezdjük már is, jön az Uptown Girl.
0: 101.8 és 90.4 Best.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát megmondom önnek őszintén, a nyári időszakban sportolni nekem mindig óriási kihívást jelent. Bár az tény, hogy a termekben általában jobban el lehet férni, hiszen sokan a melegre való tekintettel nem indulnak el mozogni és kondizni, főleg, hogyha nincsen légkondicionáló az edzőteremben. Viszont most egy picivel többen is lehetünk, hiszen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság munkatársai országos témavizsgálatot indítottak el az edzőtermekben, így Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is találkozhatunk a revizorokkal. Céljuk annak feltárása, hogy az edzőtermek szerződési feltételei tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek hátrányt okozhatnak a fogyasztóknak indokolatlanul. Ennek köszönhetően a fogyasztók a jövőben egyértelműbb, kiegyensúlyozottabb és biztonságosabb feltételek mellett vehetik majd igénybe a sport és fitness szolgáltatásokat. Na de bárhol is legyen most, így hétfő délután, akár munkában, akár sportoljon, én arra kérem, hogy nagyon vigyázzon magára, és ne most akarjunk rekordokat dönteni, most csak tegyünk az egészségünkért egy picit, mozgassuk át magunkat, fogyasztunk megfelelő mennyiségű folyadékot, amivel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobban bírjuk ezt a hőséget. A meg életünk legjobb zenéi segítenek nekünk ebben, amiket pedig itt talál a 108 és 90,4-en.

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 3555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát biztosan észrevette már Székesfehérváron autózva, hogy ugye forgalmi rend változás lépett életbe a Budai úton, a Távirda és a Várkörút közötti szakaszon. Na de erre nem csak az autósoknak kell figyelniük, hanem az itt lakóknak is, hiszen a közműépítési munkálatok miatt változik a hulladékszállítás rendje is ezen a területen. A szelektív és vegyes hulladék elszállítására egy gyűjtőpont meghatározásra volt szükség, így a Távirda út, Budai út sarkán jelölték ki a szakemberek ezt a pontot. Arra kérik az érintett szakaszon élő lakosságot, hogy az edényeket erre a pontra helyezzék ki, hogy a depónia el tudja szállítani a hulladékot. A tervek szerint az útlezárás július 26-áig lesz érvényben. Életünk legjobb zenéit viszont bárhol, bármikor, bármeddig hallgathatja, hogyha a 101,8-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban azzal a fehérvári énekesnővel megyünk tovább, aki nemrég a közösségi oldalakon is bejelentette, hogy kisbabát vár. Ő pedig nem más, mint Orsobai Reni, akitől jön már is a Denise-tel közös Másként látom itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
3: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
2: Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-el, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ezen a héten megkezdődik a vízmérők leolvasása Székesfehérváron, adta hírül közösségi oldalán a Fejér Víz ZRT. Július 3-án, pénteken a Kelemen Béla utcában, a Balatoni úton, a Bátkiban és a Kodolányi János utcában lehet számítani a leolvasókra. Július 6-án, hétfőn pedig a Hargitai úton, a Hübner András utcában, a Gáncspában, a Rádió úton és a Repülőtér úton is, csak úgy, mint a Vásárhelyi utcában, a Horog és Jankovics utcákban. Aztán július 7-én kedden a Jancsár utca és a Sziget utca kerül sorra, szerdán pedig a Cserepes köz, a Csapó utca, a Rácz utca és a Halász utca is. A rádiós modullal rendelkező mellékvízmérők leolvasása a jeladók segítségével az épületeken kívül történik, ahol pedig nincs ilyen, ott felkeresik a fogyasztási helyeket. Arra kérik azon fogyasztóikat, akiket nem találnak otthon, hogy a levélszekrényben hagyott leolvasólapot töltsék ki és jutassák el a Fejér Víz részére. Köszönjük az együttműködést, én pedig arra kérem, hogyha bármilyen hallgatói észrevétele vagy közlekedési infója van a térség útjairól, akkor arról pedig forró dobjon egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incipinci szünetet. Hírezünk, időjárás az ungasztály, jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a régi nyár, Kollányi Zsuzsi előadásában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
2: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
1: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
3: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok.
5: Természetes, biobinder kötőanyaggal készült.
4: Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért.
5: Master Wool Glass.
6: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
7: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
9: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: A kánikulában különösen fontos a takarékos vízhasználat. A hőség a vadon élő állatokat is próbára teszi. Klimatizált helyiségek várják a velenceieket. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A nyári hőségben különösen fontos a tudatos vízhasználat. A Fejér Víz ZRT közösségi oldalán azt kéri, hogy a nagy vízigényű tevékenységeket, mint például a medencék feltöltését, a kertlocsolást vagy az autómosást lehetőség szerint ne a reggeli és esti csúcsidőszakban végezzék. A medencék lassabb feltöltése segít elkerülni a hálózat hirtelen terhelését és a vezetékes víz átmeneti elszíneződését. A szolgáltató szerint a felelős vízhasználattal mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a legmelegebb napokon is zavartalan maradjon az ivóvízellátás. Az extrém hőség miatt átmenetileg bezártak a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei. A látogatók keddig nem kereshetik fel az intézmény tárlatait, a nyitás július 1-én szerdán várható. Emiatt a Tótusz Túsz kiállításra június 30-ára meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad. Tájékoztat a város oldala. A Székesfehérvári Múzeum a látogatók megértését és türelmét kéri. A tartós hőség és az aszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak, mondta a rádiónknak Blair Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
11: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
10: Hűsítőpontokat biztosít Velence a kánikula idején. A város közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a hőségriasztás idején a polgármesteri hivatalban és a Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat épületében klimatizált helyiséggel és ivóvízzel várják a felfrissülni vágyókat. A közkutak és a szabad strandok továbbra is mindenki számára elérhetők. Még néhány napig velünk marad a kánikula. Délután térségünkben 37 fok körüli csúcshőmérséklet várható, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért fontos a nap elleni védekezés és a megfelelő folyadékpótlás. Éjszaka derült füllet időre készülhetünk. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz. Addig marad a forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
13: Ezek voltak az 5 órási hírek, amik után már csak 60 percet tölthetünk el együtt így kettesben itt a 101.8 és 90.4-en, aztán 18 órától érkezik DJ Whiteboy, remélhetőleg hűsítő nyári mixekkel a Best FM Night Shiftben. Na de addig is itt lesz velünk az FM, és a ráncok a szemem alatt az órát pedig Király Viktor kezdi.
12: 101.8 és 90.4 Best

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na de nem csak a mi térségünkben, hanem az egész országban érvényben van még mindig a tűzgyújtási tilalom. Ez pedig azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Parlagot és gat sem lehet égetni, adta hírül közösség oldalának az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A száraz forró idő miatt fokozottan tűzveszélyes időszak van, ezért arra kérik a Fejér-Vár megyeieket is, hogy tartsák be a szabályokat. Hogyha a kertben grilleznénk vagy bográcsoznánk, akkor mindig legyen helyben a tűz oltására alkalmas kéziszerszám, soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül. Szemetet és

Közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjairól így hétfő délután, akkor pedig arra kérem, hogy azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Az elmúlt időszakban sajnos nagyon sok olyan gazdit láttam, aki a délutáni órákban a legnagyobb forróságban sétáltott a kis kedvencét, és bár azt gondolta, hogy a fák lombjai alatt sétálnak, és ez jó lesz a kutyusnak, a szakemberek azt javasolják, hogy ezt ne tegyük. Illetve előtte nézzük meg a saját kis tenyerünkkel, hogy forró-e az aszfalt vagy sem, mert hogyha mi annak találjuk, akkor az bizony a kutyusunk tappancsának is nagyon-nagyon meleg lesz. Kánikula idején figyeljünk arra, hogy soha ne hagyjuk a kutyusunkat az autóban, még rövid időre sem, leengedett ablakkal sem, és az árnyékban parkolva sem. Kerüljük a megerőltető fizikai aktivitást velük, és a sétákat inkább a reggeli vagy késő esti időszakra időzítsük. Mindig biztosítsunk számukra friss vizet és hűvös, árnyékos pihenőhelyet. Fokozottan ügyeljünk az idősebb, elhízott vagy rövidorú fajtákra is. A kutyusok számára a hőguta egy életveszélyes állapot, ami a korlátozott hőszabályozásuk miatt nagyon gyorsan kialakulhat. A tünetek közé tartozik az intenzív lihegés, a sötét piros íny, a hányás és a tántorgó mozgás. Hogyha a hőguta ezen tüneteit észleljük, akkor azonnal hűtsük le a kutyust langyos vízzel, viszont ne jéghideggel, vigyük árnyékba, és azonnal kérjünk állatorvosi segítséget. Ugye ilyenkor az ember automatikusan rátenne egy hideg örölközőt például a kutyus hátára, de azt mondják a szakértők, hogy ezt még csak véletlenül se tegyük meg. Nedvesítsük be a száját és a nyelvét egy tiszta frottír törölközővel, egy másikkal pedig töröljük át a szőrzetét, de ne dobjunk rá hideg törölközőt. Hogyha van még egyéb tipje, trükkje arra, hogy önnek hogyan hűsölnek kedvencei, vagy van erről esetleg fotója, akkor arra kérem, hogy azt küldje el Viberen a 0623 555 525-ös forró drótunkra, de ide jöhetnek a hallgatói észrevételek is, na meg a közlekedési infók Székesfehérvár és a Velencei tó térségének útjairól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Van Tien kultis lágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, hiszen érkezik DJ Whiteboy és indul vele a hétfő esti Night Shift. Így most KT és Zavos Regina Más tőle egy című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a Keti Pest délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt, szép estét kívánok önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Figyeljünk az idősekre, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, módosulhat az idei költségvetés, heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább tart a harmadfokú hőségriasztás, az országos tiszti főorvos szerda éjfélig hosszabbította meg az intézkedést. A kánikulában még jobban figyeljünk a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Az egyedül élő időseket keressük naponta, győződjünk meg arról, hogy elegendő vizet isznak, és tudják-e hűteni a lakásukat. A hőség mintegy másfél hete alatt több mint 200 olyan idős emberhez hívták a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben, mintegy 37%-kal, közölte a NÉBIH. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézott, tojás, hely, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Az okok még mindig ugyanazok, többet vásárolunk és főzünk a kelleténél, vagy egyszerűen elfeledkezünk az ételekről. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Nálunk még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig Alan Whiteboy-jal, 7-től Lauer Christiannal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Reggel. Aki klasszik house szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő, 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Slabi, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chillounge és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd Lauer Krisztiánnal.

0: Mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fel lépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubmimuszokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

0: zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz, úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférjenek a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 150, az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az info@bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött senki ne menjen se.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernád folyóba fulladt egy gyermek, Európa szerte dőlnek meg a hőmérsékleti rekordok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még nem ért véget a hő, még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekedtek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el, a munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Az országos tisztifőorvos szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap a Borsodi Gesztenynél. A Neptun mentőcsapat közösségi oldalán számolt be a tragikus esetről. Két felnőtt vitt le a folyóhoz úszni nem tudó gyerekeket. Egy 6-7 év körüli kisfiút elsodort a víz. Távolabb megtalálták a gyermeket, kórházba is vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb csúcsokat mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoznak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkán erejű széllel küzdenek. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, nőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetszám, békés lezárás jön a korábbi parlamenti büntetések ügyében, kiváló lesz a dinnye termés, Villányi Eszter vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat, igyunk inkább vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk a napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Jelenleg vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is van. Megnőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma a kánikulában. Az elmúlt mintegy másfél hétben több mint 120-szor riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. A melegben csökken a kémények húzathatása, így a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezik. Fontos, hogy az érzékelőt nyáron is használjuk. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt javasolja, hogy egyességgel fejezzék be azokat a még folyamatban lévő pereket, amelyekben volt képviselők támadták meg az előző házelnök által kiszabott pénzbírságokat. A házelnök a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a képviselőknek a választók ügyeivel kell foglalkozniuk, és munkájukkal, valamint viselkedésükkel is meg kell őrizniük az országgyűlés tekintélyét. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Best FM, a legjobb zenék. A Bob Sinclair művésznév az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művésznév lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből így lett Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és Love Generation itt a Best Tempo.

Best FM, a legjobb zenék neked, csak pár héttel ezelőtt esett le, hogy lehet, hogy én azért szeretem ezt a most érkező dalt ennyire, mert hozzám hasonlóan ez is március 4-én látta meg hivatalosan a napvilágot, bár igaz, ez a dal 1996-ban, vagyis idén kereken 30 éves. Szeretnék én is idén kereken 30 éves lenni.

Igen, zenék, kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazányét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás, folytatódik a szúnyoggyérítés, magyarok is segítenek Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást szerdai félig meghosszabbították, holnap akár 41 fok is lehet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt 2 évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő 2 napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskolakezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz. Eközben adománygyűjtést is folytat a Szeretett Szolgálat. A venezuelai földrengésben több mint 1400-an meghaltak, és 50 ezer ember tűnt el. Az UNICEF adatai szerint 1 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A latinos karibi hangulat lesz jellemző a következő 60 percben leginkább, mert hogy érkezik majd Shakira az Underneath Your Clothes-zal, itt lesz a Bahamán féle Who Let the Dogs Out, Jennifer Lopez is tiszteletét teszi az If You Had My Love-val, és ebből a latinos részből egy picikét kilóg Lady Gaga, ő jön a paparazzival.
2: Ez a Night Shift a Best

Eszterem a legjobb zenék. Ne törődjünk most azzal, hogy a gyenge jegyeladások miatt törölték az észak-amerikai turnét, és azon se spekuláljunk, hogy ezek után az európai turnéval mi lesz. Ma csak egy dolog a fontos, hogy ma ünnepli születésnapját. Nicole Scherzinger. Jön a Pussycat Dolls és a Hush Hush.

Best FM a legjobb zenék, 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát, éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Underneath Your Clothes.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NABI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézac, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az idénre beígért nagy nevekből jó párat már kipipálhatunk. Sting itt volt, tegnap a Duran Duran is letudta a koncertet, de hát ezért előttünk van még egy Moby, egy Bryan Adams, egy Seal, vagy éppen egy Lenny Kravitz, aki egyébként a következő órában is jön majd, a The Chamber-t hozza, a Black Eyed Peas és a Dot Line után.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nem tudom, hogy érdemes-e itt mindenféle adatokkal, hőfokokkal dobálózni. Nemes egyszerűséggel csak azt tudom mondani a holnapról, baromi meleg lesz, pont olyan, mint ma, meg tegnap együtt. Szerdától, de inkább csütörtöktől már jön az enyhülés, de holnap még 40 fokos maximumra tessék számítani. Incsitál!

Bente, ha már legjobb zenék, ha úgy veszük, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez viszont nektek rossz hír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Family Portrait.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének Enyának a jó fejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score, egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. Jön a Ready or Not!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Oké, hogy most már egy picit enyhült az idő, de hát azért egész nap küzdenünk kellett a kánikulával, szóval teljesen meg tudom érteni, hogy mostanában már mindenki kimerült. Nem is bombázunk senkit bonyolult dalcímekkel, csak ilyen egyszavasak jönnek a mai utolsó órába, jó? Jump, Fairground, Csoda, Valami, Vogue, meg a legelején a Kids.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenekrége, még olyat is csinált a Simpliret, hogy a koncert végeztével kifelé menet az ember egy pendrive-on megvásárolhatta az aznapi koncert teljes hanganyagát. Most visszatértek a régi formulához, és a tavaly véget ért világkörüli turnéjuk chilei állomásán rögzített koncertet lehet a létező összes formátumban megvásárolni. Jön a Simpliret és a Fairground.

Best FM a legjobb zenéket, akkor holnapra még mindenkinek kitartást kívánok minden idők egyik legmelegebb napjához, és aztán szerdától állítólag már tényleg jön az enyhülés. Mi azért próbáljuk majd ezt a kánikulai hangulatot enyhíteni holnap is este 6-tól a Night Shift-ben. Funky lesz a menő, úgyhogy DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A mai Night Shift-nek pedig ezzel vége. Desiree, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen